Ka-ching. Fültől fülig Fan FM 87.6.

Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyat. FM 87.6.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.

0: Zürich, Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig
0: zene. Fun FM.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Cover my tracks, I can't be-

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: vagyunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM Rádió.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tényleg, mit álmodtál,

0: A jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Láttam olyat, ami

0: Fülig magyar, ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Lágyított vízzel töltik fel a csíkszeredai távhőrendszert. A tömbházakban várhatóan a héten indul a fűtés szolgáltatás. A Goszkomerti a lakószövetségek kérésére akár korábban is elindíthatja azt. A lakossági hőenergia ára egyelőre nem változott. A téli időszakban novembertől márciusig egy gigakalória ára áfával együtt mintegy 591 lej lesz. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy a belső fűtési hálózaton végzett munkálatokat mihamarabb fejezzék be, írja a Székely Hon. Jelentősen nőtt a Hargita megyéből az év első felében kivitt áruk értéke. A megyei belső vámhivatal adatai szerint 2026 első 6 hónapjában 117,2 millió lejértékben exportáltunk, ami közel 56%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Az exportált termékek között faipari termékek, előregyártott épületelemek, ATV-k, ásvány, víz és varró cérna szerepelt. A megyei áruk Európán kívüli piacokra is eljutottak. Ásványvizet például Moldovába, Kanadába, az Egyesült Királyságba és az Egyesült Államokba, faárut pedig az Egyesült Arab Emírségekbe és Szaúd-Arábiába is szállítottunk. Ezzel szemben az import értéke enyhén 1,5%-kal csökkent 168,6 millió lejre, tudta meg a Maszol. Inkubátorházat alakítanak ki a csíkszeredai önkormányzat a Mártonáron utca 50 szám alatti régi polgári házban. A beruházás közel 17,9 millió lejbe kerülne, a város jelenleg keresi a finanszírozási lehetőségeket. Az épület felújításával és bővítésével 26 vállalkozásnak és 48 munkaállomásnak biztosítanának helyet irodákkal és tárgyalótermekkel. A beruházás része az épület megerősítése, az elektromos és gépészeti hálózat felújítása, valamint lift, biztonsági és informatikai rendszer kiépítése is. A képviselőtestület elfogadta a szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, írja a Hargita Népe napilap. Hasznos útmutatóval segíti a csíkszeredai utasokat a városi tömegközlekedést működtető Csíki Transz által megjelentetett kisokos. A kiadványban a városi buszjáratok használatához kapcsolódó gyakorlati tudnivalók, hasznos tippek és részletes menetrendi információk is helyet kaptak. A kisokos célja, hogy megkönnyítse az utasok számára a mindennapi utazások megtervezését és a városi tömegközlekedés használatát. A társaság tájékoztatása szerint a kiadvány jelenleg a Csíki transzjáratain és pénztárainál érhető el, de folyamatban van szélesebb körű terjesztése is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, de csökkenhet a napos órák száma. A reggeli órákban a hőmérséklet 5 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 17, akár 19 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacvillére 100 g-onként 6 lej 95 baniért a Lidl Plusszal, a 750 g-os mélybona sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plusszal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ru oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Reklámot hallottak.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidl-ben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak!

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mircea Prodean szenátusi elnök szerint a politikai nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a Siegfried Muresan kijelölt miniszterelnök kormányának a parlament nem fog bizalmat szavazni. A Nemzeti Liberális Párt a plenáris ülés után dönt a következő lépésekről, tette hozzá. Több független parlamenti képviselő és szenátor is felkereste Mircea Prodean irodáját. A szakbizottságokban elkezdődött a Muresan kabinet kijelölt minisztereinek meghallgatása. A parlament plénuma szerdán szavaz a kormány beiktatásáról. Az AUR nem zárja ki, hogy a Muresan kormány parlamenti szavazása után a PESZED-ével tárgyaljon egy új kormánytöbbség kialakításáról. Petri Sorpeiu, az AUR szenátusi frakció vezetője szerint ehhez a szociáldemokratáknak kellene kezdeményezniük az egyeztetéseket. Peiu úgy véli, egy esetleges közös parlamenti többségről még a következő kotroceni kormányalakítási konzultációk előtt meg kellene állapodni. Korábbi nyilatkozataiban azt is egyértelművé tette, hogy az AUR nem támogatja a Siegfried Muresan vezette kabinet beiktatását. Az AUR szóvivője Stefanie Ciafra-Mescu közölte, a párt képviselői és szenátorai nem vesznek részt a miniszter jelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásain, és a Muresan kormány beiktatását sem támogatják. Az AUR álláspontja szerint a szerdai parlamenti szavazás után válhat egyértelművé, milyen további politikai egyeztetésekre kerülhet sor. A Muresan kormány beiktatásáról ma délután egy órától szavaz a parlament. Az év első 9 hónapjában 13%-kal több jelentkezést regisztráltak részmunkaidős pozíciókra, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az eJobs álláskereső portál adatai szerint az év eleje óta mintegy 1,3 millió jelentkezés érkezett a csaknem 27 ezer meghirdetett részmunkaidős állásra. Nő az állások iránti érdeklődés Romániában. A pozíció közel 15%-a távmunkában is végezhető, miközben az összes meghirdetett állás esetében az otthoni munkavégzés aránya 4,1%. A legtöbb felállást a kiskereskedelemben, a turizmusban, a szolgáltatásokban, a reklám és PR szektorban, valamint a call centerekben és a pénzügyi területeken kínálják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, de helyenként borongós időjárás, ugyanis a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. 10 fokot mérnek Csíkszeredában, 8 fokra tehető a reális hőérzet, illetve a csúcsérték akár a 19-20 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
2: Günther Ottóval.
3: Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 4 perccel, szeptember 29-e van, kedd, jó reggelt kívánok, én Günther Otto vagyok. Ismételten köszöntöm Önöket fülig zenékkel, friss kávéval, érdekes beszéd témákkal, és ha készen állnak, én a gombot ezennel megnyomtam.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacvillére 100 gramonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal. A 750 grammos mélybanás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal. És a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Charlie Puth és a Beat Yourself Up 2026-ból szólt a dal a kalendárium előtt. A mai napon, szeptember 29-én Mihály nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Fellapozzuk az érdekességek nagy kalendáriumát és egyet-kettőt meg is említünk. Nyilván azzal kezdem, hogy 1000 óta, azaz 1026 éve, ezen a napon tartjuk Szent Mihály napját. Ez tulajdonképpen az arkangyal ünnepe. Az első évezred fordulóján lett az egyház ősi oltalmazója, mellett a halottak szószólója is, a túlvilágra költöző lélek kísérő társa vagy kalauza. 127 éve született Bíró László József a golyóstól feltalálója. 1965-ben hirdették ki, hogy a Szovjetunió saját felség területének nyilvánította a baráti szocialista országokat. 1227 óta boldog türingiai Gertrude ünnepét is ezen a napon tartjuk. 1518-ban született Tintoretto itáliai festő, aki a manierizmus egyik kiemelkedő alakja volt. 1547-ben született Cervantes, spanyol költő, az elmés és nemes Don Quixote de la Mancha alakjának a megírója. 1571-ben Caravaggio-ban született Caravaggio, azaz eredeti nevén Michelangelo Merisi, olasz festőművész, legismertebb műve a sírbatétel. 1650-ben Angliában Henry Robinson megnyitotta a világ első társkereső irodáját. 1829-ben Londonban megalapították a Scotland Yardot. 1872-ben hunyt el Dériné Szépataki Róza, az első magyar operaénekesnő, korának legnépszerűbb színésznője. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve az ajándékdal, természetesen ezzel a dallal mindazokat köszöntjük, akik valamilyen szempontból a mai napon ünnepeltnek számítanak.

0: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg, amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli. Látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Reklámot hallottak.

Holland és Dánia foglalják el az első három helyet a világ legboldogabb országainak rangsorában. Meglepetésszerűen egy háborúban álló állam bejutott a top 10-be, miközben Románia a 34. helyen végzett. Hamarosan jövök a részletekkel.

0: Finnország, Izland és Dánia vezeti a világ legboldogabb országainak idei rangsorát. Finnország immár 9. éve áll az első helyen. Az eredményeket a 2023 és 2025 között gyűjtött válaszok átlagán alapulva hozta létre a Gallup egy felmérés során, amelyben az emberek 0-tól 10-ig értékelik a saját életüket. Az eredmények értelmezésénél többek között a jövedelmet, a várható egészséges élettartamot, a társadalmi támogatottságot, a döntési szabadságot, a nagy lelkűséget és a korrupció érzékelését is figyelembe veszik. Románia mindössze a 34. helyet tudja elfoglalni magának. Egyébként a felmérés szerint, mint említettem, Finnország, aztán Izland és Dánia van az első három helyen, a negyedik helyet Costa Rica foglalja el, és Svédország az ötödik. A top 10-ben egy meglepetés is akad, a háborúban álló Izrael a 8. helyen végzett. A jelentés azonban nem az aktuális pillanatnyi közérzetet méri, hanem azt, hogy az emberek összességében hogyan értékelik az életüket. A jelentés külön kitér a fiatalokra is. A szerzők a fiatalok boldogsági kríziséről írnak, és a közösségi média használatát is vizsgálják a jóléttel összefüggésben. A legboldogabb országok top 10-ese Finnország, Izland, Dánia, Costa Rica, Svédország, Norvégia, Hollandia, Izrael, Luxemburg, Svájc, valamint Új-Zéland.
1: Mozi! Koncert? Vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
0: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

85-ből hoztam az AHA nagy klasszikusát, The Sun Always Shines on TV. 6 perc maradt hátra 9 óráig. Hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Egy érdekes kimutatás szerint azokban az országokban van a legtöbb marihuána fogyasztó, ahol tiltott a szer használata. A fogyasztók aránya a felnőtt lakosság körében uniós tagállami szinten 1,2 és 21,5% között változik. Egy érdekes téma a mai kotyogó következő órájára.

0: Ádám evett a tiltott fagyümölcséből.
1: Ezért büntetésből.
2: Büntetésből.
3: Feleségül kellett vennie Évát. Kotyogó. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mircea Prodean szenátusi elnök szerint a politikai nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök kormányának a parlament nem fog bizalmat szavazni. A Nemzeti Liberális Párt a plenáris ülés után dönt a következő lépésekről, tette hozzá, a parlament plénuma szerdán szavaz a kormány beiktatásáról. Az AUR nem zárja ki, hogy a Murashan kormány parlamenti szavazása után a PESZED-ével tárgyaljon egy új kormánytöbbség kialakításáról. Petri Sorpeiu, az AUR szenátusi frakció vezetője szerint ehhez a szociáldemokratáknak kellene kezdeményezniük az egyeztetéseket. Peiu úgy véli, egy esetleges közös parlamenti többségről még a következő kotrocseni kormányalakítási konzultációk előtt meg kellene állapodni. Korábbi nyilatkozataiban azt is egyértelművé tette, hogy az AUR nem támogatja a Siegfried Murashan vezette kabinet beiktatását. A párt képviselői és szenátorai nem vesznek részt a miniszter jelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásain, és a Murashan kormány beiktatását sem támogatják. Az AUR álláspontja szerint a szerdai parlamenti szavazás után válhat egyértelművé, milyen további politikai egyeztetésekre kerülhet sor. A Murashan kormány beiktatásáról ma délután 1 órától szavaz a parlament. Az év első 9 hónapjában 13%-kal több jelentkezést regisztráltak részmunkaidős pozíciókra, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az eJobs álláskereső portál adatai szerint az év eleje óta mintegy 1,3 millió jelentkezés érkezett a csaknem 27 ezer meghirdetett részmunkaidős állásra. Nő az állások iránti érdeklődés Romániában, a pozíció közel 15%-a távmunkában is végezhető, miközben az összes meghirdetett állás esetében az otthoni munkavégzés aránya 4,1%. A legtöbb állást a kiskereskedelemben, a turizmusban, a szolgáltatásokban, a reklám és PR szektorban, valamint a call centerekben és a pénzügyi területeken kínálják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, de helyenként borongós időjárás, ugyanis a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. A csúcsérték akár a 19-20 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 9:02, jó reggelt kívánok mindenkinek. Ma van az élelmiszer veszteséggel és pazarlással kapcsolatos tudatosság nemzetközi napja. Erről is beszélgetni fogunk az előttünk álló 60 percben, illetve amint már a korábbiakban említettem, szétnézzünk, mi a helyzet a cannabis fogyasztással Európában. Meglepő módon ott, ahol tiltva van, ott nagyobb a fogyasztás. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Designer, Chaka Khan, Snoop Dogg, Zurb, Offenbach, Star Sailor, Ultimate Chaos és még sokan mások csak azon vannak, hogy bennünket szórakoztassanak. Tartsanak velem!
0: Friss hírek, ropogós poénok, nulla filter. Ez a Kotyogó, a mikrofonnál Günther Otto.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazacvillére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mérbonásajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
4: Fun

Location 4:10 előtt 2 perccel itt a kotyogóban. A marihuána továbbra is Európa legnépszerűbb illegális tudatmódosítószere, derül ki az Európai Unió kábítószer ügynökségének legfrissebb jelentéséből. Becslések szerint 2025-ben mintegy 25 millió felnőtt uniós állampolgár, azaz a lakosság 8,7%-a fogyasztott a szerből. Az országok között hatalmas különbségek vannak Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban, Csehországban és Németországban a legmagasabb a fogyasztók aránya. Romániában ez mindössze 3,8%-ra tehető, ezzel az uniós országok között a második legalacsonyabb, amiért fogyasztás bennünket csak Málta előz meg. Érdekesség, hogy a Maszol által idézett adatok alapján nem látszik egyszerű összefüggés a tiltás és az alacsonyabb fogyasztás között. Több olyan országban is magas a fogyasztók aránya, ahol a kannabisz illegális. A cikk szerint ez arra utal, hogy önmagában a tiltás nem feltétlenül hatékony a fogyasztás visszaszorításában. A marihuána emellett valamivel népszerűbb a magasabb életszínvonalú országokban. Közben Európában eltérő szabályozások alakultak ki több országban, köztük Németországban, Máltán, Luxemburgban, Portugáliában és Csehországban bizonyos formában enyhítették a korábbi tiltást. És itt még egyszer egy újabb érdekes összefüggés látható, tehát tulajdonképpen Európában Máltán a legalacsonyabb a fogyasztás, ahol a szabályozásokat enyhítették, azaz megengedőbbek a hatóságok a szer használatával kapcsolatban.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak!

0: Az a baj, hogy mi romániaiak is tombolunk egy életen át, csak nem éppen ott, ahol kellene. Ma van az élelmiszer veszteséggel és pazarlással kapcsolatos tudatosság nemzetközi napja. Az ENSZ adatai szerint 2022-ben világszerte 1,05 milliárd tonna élelmiszert pazaroltunk el, ami fejenként átlagosan 132 kg. Ennek közel 60%-a, vagyis 79 kg fejenként a háztartásokban keletkezett. A vendéglátás és közétkeztetés 28, a kereskedelem pedig 12%-ért felelt. Ez azt jelenti, hogy a háztartások naponta több mint 1 milliárd adag ételt dobnak ki, miközben 783 millió ember éhezik, és a világ lakosságának mintegy harmada élelmiszer ellátási bizonytalansággal küzd. A pazarlásnak komoly környezeti ára van. A kidobott élelmiszerhez kötelező, illetve hát köthető ugye a globális üvegházhatású gázkibocsátás 8-10%-a, amit kötelező lenne valamilyen szinten csökkenteni vagy semlegesíteni, miközben a világ mezőgazdasági területeinek csaknem egy harmadát feleslegesen használjuk. A gazdasági veszteség évente mintegy 1000 milliárd dollár. Romániában évente becslések szerint 2,5 millió tonna élelmiszer kerül a kukába, ami körülbelül 150 kg fejenként. A szakemberek szerint a pazarlás csökkentésében sokat számít a tudatos bevásárlás, az adagok megtervezése és a maradékok felhasználása. Érdekes módon, bár ugye egyre nagyobb az infláció és egyre többe kerül minden, egyelőre még a statisztikákból nem jött volna ki, hogy kevesebbet pazarolnánk.
1: Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidőt.

Cyndi Lauper és az 1983-as Girls Just Want to Have Fun, nemre ugyan nem, korra viszont szigorítanák az elektromos rollerek használatát, konkrétan a bérelhető elektromos rollerek használatát szigorítanák Bukarestben. A tervezet szerint 18 év alatt nem lehetne rollert bérelni, a szolgáltatóknak pedig minden használat előtt ellenőrizniük kellene a felhasználó életkorát. Az alkalmazásba történő regisztrációkor kötelező lenne az azonosítás, így a kiskorúak automatikusan kiesnének a szolgáltatásból. Ugyanakkor a parkolás feltételeit is szigorítanák, a rollereket nem lehetne gyalog átkelő helyeknél, buszmegállókban, épületek bejáratánál, kerékpár sávokon vagy zöld területeken hagyni. A szabálytalanul parkoló járművek áthelyezésére az üzemeltetőknek 120 percük lenne, ellenkező esetben a helyi rendőrség szállítatná el őket. Az elszállítás 50 lejbe, a tárolás pedig napi 10 lejbe kerülne a szolgáltatóknak. A szabályokat megszegő cégeket 1000 és 2500 lej közötti bírsággal is sújthatnák. A tervezetről a bukaresti önkormányzat szerdán tárgyal és

0: szavaz.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani, és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mircea Prodean szenátusi elnök szerint a politikai nyilatkozatok alapján úgy tűnik, hogy a Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök kormányának a parlament nem fog bizalmat szavazni. A Nemzeti Liberális Párt a plenáris ülés után dönt a következő lépésekről, tette hozzá, a parlament plénuma szerdán szavaz a kormány beiktatásáról. Az AUR nem zárja ki, hogy a Murashan kormány parlamenti szavazása után a PESZED-ével tárgyaljon egy új kormánytöbbség kialakításáról. Petri Sorpeiu, az AUR szenátusi frakció vezetője szerint ehhez a szociáldemokratáknak kellene kezdeményezniük az egyeztetéseket. Peiu úgy véli, egy esetleges közös parlamenti többségről még a következő kotrocseni kormányalakítási konzultációk előtt meg kellene állapodni. Korábbi nyilatkozataiban azt is egyértelművé tette, hogy az AUR nem támogatja a Siegfried Murashan vezette kabinet beiktatását. A párt képviselői és szenátorai nem vesznek részt a miniszter jelöltek parlamenti bizottsági meghallgatásain, és a Murashan kormány beiktatását sem támogatják. Az AUR álláspontja szerint a szerdai parlamenti szavazás után válhat egyértelművé, milyen további politikai egyeztetésekre kerülhet sor. A Murashan kormány beiktatásáról ma délután 1 órától szavaz a parlament. Az év első 9 hónapjában 13%-kal több jelentkezést regisztráltak részmunkaidős pozíciókra, mint a tavalyi év azonos időszakában. Az eJobs álláskereső portál adatai szerint az év eleje óta mintegy 1,3 millió jelentkezés érkezett a csaknem 27 ezer meghirdetett részmunkaidős állásra. Nő az állások iránti érdeklődés Romániában. A pozíció közel 15%-a távmunkában is végezhető, miközben az összes meghirdetett állás esetében az otthoni munkavégzés aránya 4,1%. A legtöbb állást a kiskereskedelemben, a turizmusban, a szolgáltatásokban, a reklám és PR szektorban, valamint a call centerekben és a pénzügyi területeken kínálják. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz, de helyenként borongós időjárás, ugyanis a gomoly felhőzet zavarhatja a napsütést. A csúcsérték akár a 19-20 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után
0: vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Ottóval.
1: 10:03 kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok. Köszöntöm Önöket fülék zenékkel. Keresek egy dalt, ami tulajdonképpen Celebrate ezen a napon jelent meg anno 1980-ban a Cool and the Gang előadásában, de ha nincs most kéznél, akkor nem ezzel nyitjuk az órát, találunk egy másikat, és megmutatom, hogy milyen nagy, igazán nagy mérföldkövek jelentek meg ezen a dátumon az elmúlt pár évtizedben. Természetesen, amíg a Celebrate előkerül, addig sem maradunk zenék nélkül. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. FM 87.6 Csíkszereda, ez a Kotyogó egy újabb órája.

0: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Hétfőtől csap le a Fresh Fish Today norvég bőrös lazac filére 100 grammonként 6 lej 95 baniért a Lidl Plus-szal, a 750 grammos mélybanás sajtra 20 lej 99 baniért a Lidl Plus-szal, és a 6 kg-os 80 mosásra elegendő Dero automata mosószerre 44 lej 75 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Két különlegességet ígértem a mai napra egészen pontosan erre az órára, 4:11 múlt egy perccel. Úgy nézem, hogy helyenként azért a felhőzet rakoncátlankodik, nem hagyja a napot szeressen bennünket, 12 fokot mérnek, ez valamelyest ugye érződik is, lévén, hogy mindössze 10 fokra tehető a reális hőérzet. No de visszatérve a zenékre, 1980. szeptember 29-én jelent meg a Kool & The Gang egyik legismertebb nagylemeze, a Celebrate, és nyilván erről a legjobb dal, legalábbis szerintem a címadó dal 80-ból, Let's Celebrate. Ünnepeljük ma mindazokat, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.

0: Ebben az órában két mérföldkövet, zenei mérföldkövet hoztam magammal a 80-as évekből, egészen pontosan 80-ból, lévén, hogy 1980-as megjelenésű, szeptember 29-én került a boltokba Cool and the Gang, a Celebrate című nagylemezzel, akárcsak Stevie Wonder szintén ezen a napon jelentette meg a Hotter Than July című nagylemezt, és ezen is van egy jó kis sláger, azonnal játszom, előtte figyelmükbe ajánlom az Ezüst Akadémia 7. kiadását.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM Rádióban.
0: Szeptember 29-én kedden déli 12 órától kerül sor az Ezüst Akadémia 7. kiadására, amikor a szemünk és a fülünk is becsaphat. A digitális világ megtévesztő tartalmairól tart előadást dr. Székely Kinga Katalin egyetemi adjunktus. A Művészetek Házában sorra kerülő előadás, az álhírek, hamis oldalak, megtévesztő nyereményjátékok és mesterséges intelligenciával készített tartalmak felismerésében segít. A résztvevők egyszerű, hétköznapokban is használható módszereket ismerhetnek meg a tudatosabb és biztonságosabb internet használathoz.
1: Programajánló a Fan FM Rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

1980-ban jelent meg szeptember 29-én a Hotter Than July című nagylemez, Stevie Wonder előadásában hallgattuk erről az I Ain't Gonna Stand For It Baby című dalt, és hogyha már ezek a nagy klasszikusok előkerültek, akkor egyelőre még nem hagyom abba a felsorolást, Robbie Williams, így inni, Life Through a Lens 1997-ben jelent meg, és talán az egyik legnagyobb sláger erről a Let Me Entertain You.

Let Me Entertain You utoljára kéri Rod Stewart, hiszen bejelentette búcsú turnéját. Egészen pontosan a 81 éves énekes tegnap jelentette be The Final Encore című koncert sorozatát, amely több mint 6 évtizedes pályafutásának lezárását jelenti. A turné 2027 tavaszán indul és Budapestre is eljut. Június 18-án Rod Stewart a Budapest arénában lép fel. A műsorban olyan klasszikus slágerek hangzanak el, mint a Maggie May, a I Think I'm Sexy, a Baby Jane, a Forever Young, vagy éppenséggel a Sailin. Tiszta szerencse, hogy van, amiből válogassak, legalábbis a hír után rögtön egy Rod Stewart dallal megyünk tovább. No de visszatérve a hírhez, pályafutása során az énekes több mint 250 millió lemezt és kislemezt adott el, kétszer is bekerült a rock and roll hírességek csarnokába, és 2016-ban lovaggá ütötték. A budapesti koncertre a Rajongói Klub elővétel szeptember 29-én, a Live Nation elővétel október 1-én, az általános jegyértékesítés pedig október 2-án indul. Nos, ha valaki a Rajongói Klub tagja, akkor érdemes szétnézni, mert mától elérhetőek a jegyek. Rod Stewart utolsó búcsú turnéjának egyikére, egészen pontosan valamelyik állomására. The Final Encore keretében biztos, hogy a Baby Jane is felcsendül majd.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában, a Szentlélek utcában, a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 024 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Az előrejelzés egészen, mondjam azt, hogy szimpatikusnak ígérkezik, legalábbis októberre, illetve a tél elejére. Meglepően meleg idő jöhet, a tél első fele pedig Európa nagy részén enyhébb és csapadékosabbnak ígérkezik. Tekintve a fűtés árakat, szerintem nem is olyan nagyon rossz hír. Roxana Bozsárió klimatológus szerint a téli időjárást a sarki örvény és közvetve az El Niño jelenség is befolyásolhatja. Ha a sarki örvényben zavar alakul ki, az egyes térségekben rövidebb hideg betöréseket és havazást is okozhat. Az előrejelzés szerint a tél első felében Közép-Európában a megszokottnál több csapadék várható, ami kedvező lehet az asszállyal sújtott térségek számára, ugyanakkor ez nem jelent folyamatos hideget, a hidegebb időszakok inkább rövid epizódokban érkeznek majd. Októberben még újabb melegebb időszakokra számíthatunk, a klimatológus szerint a globális felmelegedés miatt az ilyen szokatlanul meleg őszi periódusok gyakoribbá válhatnak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románia napokon belül megkapja az új osztályzatát a világ egyik vezető nemzetközi hitelminősítő intézetétől, a Standard & Poor's Global Ratings-től. A tét hatalmas, hiszen ha a hitelminősítő rontja a besorolást, Románia átkerül a spekulatív, vagyis a bóvli kategóriába. Ez drasztikusan megdrágítaná az államadósság finanszírozását, és azonnal megemelni a lakossági hitelek kamatait. A legutóbbi információk szerint a hitelminősítő szakértői Bukarestben jelezték, a gazdasági mutatók önmagukban még nem indokolják a leminősítést, de a stabilitás mindössze 1-2 század százalékponton múlik. Ha Románia megtarthatja jelenlegi pozícióját, a nemzetközi hitelminősítési intézetek ennek ellenére fenntarthatják a negatív kilátást, így Románia továbbra is a szakadék szélén marad. Több mint 232 millió eurós uniós programot indított a tanügyminisztérium az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak támogatására. A Prémi elnevezésű program célja az iskolai lemorzsoládás és a funkcionális analfabetizmus megelőzése. A támogatás mintegy 50 ezer eurós. 50 ezer tanulót érinthet országszerte. A 3 éves program az oktatás és foglalkoztatás 2021-2027-es programból kap finanszírozást. A teljes keret a programban résztvevő tanulók számához viszonyítva átlagosan több mint 24 ezer lej támogatást jelenthet gyermekenként a teljes időszak alatt. A program egyik legfontosabb eleme az iskola utáni foglalkozások támogatása. Ennek keretében személyre szabott órákat és felzárkóztató tevékenységeket szervezhetnek azoknak a gyermekeknek, akik lemaradtak a tananyaggal. Románia az Európai Unió élmezőnyében van a szív- és érrendszeri betegségek okozta elhalálozás tekintetében. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban 100 ezer lakosra 787 haláleset jutott, miközben az uniós átlag mindössze 313 volt. Ezek a betegségek a romániai halálesetek csaknem 54%-áért felelősek. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint ugyanakkor a 30 és 79 év közötti romániai felnőttek közel fele magas vérnyomással küzd. Az Európai Bizottság ezért gyakoribb szűrővizsgálatokat javasol, elsősorban a vérnyomás, a koleszterin és vércukor szint, valamint az elhízás ellenőrzésére. Uniós szinten 2035-ig 25%-kal csökkentenék a szív- és érrendszeri betegségek okozta korai elhalálozást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, többnyire napos időjárással lehet számolni, bár helyenként a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarja a napsütést. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 13 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték azonban akár a 21 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. A mai kotyogó utolsó órájában is Kamrád, Imago Mundi, Tame Impala, Regan Lilly, Shania Twain és még sokan mások tartsanak velünk.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

Fűtől fülig, FM 87.6.

0: Imagine Dragons, valamint a DAU 3/4 12 előtt 4 perccel. Fülig zenék között továbbra is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt nálunk az éterben. Az időjárás az inkább azt favorizálja, hogy maradjunk bent, legalábbis szerintem, nem másért, de kicsit ilyen borongós és barátságtalannak tűnik, éppen ezért érdemes inkább benti tevékenységet, elfoglaltságot keresni magunknak. A Művelődési Minisztérium ma délben, azaz hamarosan elindítja a kulturális projektek visszanemtérítendő finanszírozására vonatkozó, a független kulturális szektor számára nyújtott de minimis támogatási rendszer pályázati felhívásának a második fordulóját, amelynek pénzügyi kerete megközelíti az 1.800.000 lejt. Azok jogosultak pályázni, akik az építészet, könyvtárak, múzeumok, filmművészet, multimédia, tárgyi és szellemi kulturális örökség, design, fesztiválok, zene, irodalom, előadó művészet, könyv és képző művészet terén tevékenykednek. A támogatási rendszer több éves költségvetéssel rendelkezik, és végrehajtása egészen 2029-ig tart. A jövőbeli fordulók keretében is lesznek finanszírozási lehetőségek, közölte a szaktárca. A pályázatokat egyébként október 2-ig, illetve a költségvetés kimerültéig lehet benyújtani, kizárólag a www.fondur-kultura.ro platformon. A projektek megvalósításának határideje december 5-e, ameddig a projekt valamennyi tevékenységét be kell fejezni.
1: Fülig zene, Fülig mosoly, Fun FM Rádió.

0: Aiken Matalma és a Stick Around utolsóként a mai kotyogóban, néhány másodperc maradt hátra déli 12 óráig. Na de ez bőségesen elég nekem arra, hogy Nyugat Tempóban elbúcsúzzam önöktől. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, bízom benne, hogy holnap folytatjuk.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románia napokon belül megkapja az új osztályzatát a világ egyik vezető nemzetközi hitelminősítő intézetétől, a Standard & Poor's Global Ratings-től. A tét hatalmas, hiszen ha a hitelminősítő rontja a besorolást, Románia átkerül a spekulatív, vagyis a bóvli kategóriába. Ez drasztikusan megdrágítaná az államadósság finanszírozását, és azonnal megemelni a lakossági hitelek kamatait. A legutóbbi információk szerint a hitelminősítő szakértői Bukarestben jelezték, a gazdasági mutatók önmagukban még nem indokolják a leminősítést, de a stabilitás mindössze 1-2 százalékponton múlik. Ha Románia megtarthatja jelenlegi pozícióját, a Nemzetközi Hitelminősítési Intézetek ennek ellenére fenntarthatják a negatív kilátást, így Románia továbbra is a szakadék szélén marad. Több mint 232 millió eurós uniós programot indított a tanügyminisztérium az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak támogatására. A Prémi elnevezésű program célja az iskolai lemorzsolódás és a funkcionális analfabetizmus megelőzése. A támogatás mintegy 50 ezer tanulót érinthet országszerte. A 3 éves program az oktatás és foglalkoztatás 2021-2027-es programból kap finanszírozást. A teljes keret a programban résztvevő tanulók számához viszonyítva átlagosan több mint 24 ezer lej támogatást jelenthet gyermekenként a teljes időszak alatt. A program egyik legfontosabb eleme az iskola utáni foglalkozások támogatása. Ennek keretében személyre szabott órákat és felzárkóztató tevékenységeket szervezhetnek azoknak a gyermekeknek, akik lemaradtak a tananyaggal. Románia az Európai Unió élmezőnyében van a szív- és érrendszeri betegségek okozta elhalálozás tekintetében. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban 100 ezer lakosra 787 haláleset jutott, miközben az uniós átlag mindössze 313 volt. Ezek a betegségek romániai halálesetek csaknem 54%-áért felelősek. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint ugyanakkor a 30 és 79 év közötti romániai felnőttek közel fele magas vérnyomással küzd. Az Európai Bizottság ezért gyakoribb szűrővizsgálatokat javasol, elsősorban a vérnyomás, a koleszterin és vércukor szint, valamint az elhízás ellenőrzésére. Uniós szinten 2035-ig 25%-kal csökkentenék a szív- és érrendszeri betegségek okozta korai elhalálozást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, többnyire napos időjárással lehet számolni, bár helyenként a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarja a napsütést. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 13 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték azonban akár a 21 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix zene. Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM.
0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románia napokon belül megkapja az új osztályzatát a világ egyik vezető nemzetközi hitelminősítő intézetétől, a Standard & Poor's Global Ratings-től. A tét hatalmas, hiszen ha a hitelminősítő rontja a besorolást, Románia átkerül a spekulatív, vagyis a bóvli kategóriába. Ez drasztikusan megdrágítaná az államadósság finanszírozását, és azonnal megemelni a lakossági hitelek kamatait. A legutóbbi információk szerint a hitelminősítő szakértői Bukarestben jelezték, a gazdasági mutatók önmagukban még nem indokolják a leminősítést, de a stabilitás mindössze 1-2 század százalékponton múlik. Ha Románia megtarthatja jelenlegi pozícióját, a nemzetközi hitelminősítési intézetek ennek ellenére fenntarthatják a negatív kilátást, így Románia továbbra is a szakadék szélén marad. Több mint 232 millió eurós uniós programot indított a tanügyminisztérium az általános iskolák alsó tagozatos diákjainak támogatására. A Prémi elnevezésű program célja az iskolai lemorsolódás és a funkcionális analfabetizmus megelőzése. A támogatás mintegy 50 ezer tanulót érinthet országszerte. A 3 éves program az oktatás és foglalkoztatás 2021-2027-es programból kap finanszírozást. A teljes keret a programban résztvevő tanulók számához viszonyítva átlagosan több mint 24 ezer lej támogatást jelenthet gyermekenként a teljes időszak alatt. A program egyik legfontosabb eleme az iskola utáni foglalkozások támogatása. Ennek keretében személyre szabott órákat és felzárkóztató tevékenységeket szervezhetnek azoknak a gyermekeknek, akik lemaradtak a tananyaggal. Románia az Európai Unió élmezőnyében van a szív- és érrendszeri betegségek okozta elhalálozás tekintetében. Az Eurostat adatai szerint 2023-ban 100 ezer lakosra 787 haláleset jutott, miközben az uniós átlag mindössze 313 volt. Ezek a betegségek romániai halálesetek csaknem 54%-áért felelősek. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint ugyanakkor a 30 és 79 év közötti romániai felnőttek közel fele magas vérnyomással küzd. Az Európai Bizottság ezért gyakoribb szűrővizsgálatokat javasol, elsősorban a vérnyomás, a koleszterin és vércukorszint, valamint az elhízás ellenőrzésére. Uniós szinten 2035-ig 25%-kal csökkentenék a szív- és érrendszeri betegségek okozta korai elhalálozást. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett száraz, többnyire napos időjárással lehet számolni, bár helyenként a gomoly felhőzet a továbbiakban is zavarja a napsütést. 15 fokot mérnek Csíkszeredában, 13 fokra tehető a reális hőérzet, a csúcsérték azonban akár a 21 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: legjobb új zenék és slágerek. Fun FM Rádió.
1: I've been fighting.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cáka-tanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758 770 040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapata. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Szigoríthatják a távoltartási szabályokat Romániában. A parlament előtt lévő törvénytervezet szerint a bántalmazók elektronikus megfigyelését akkor is elrendelhetnék, ha az áldozat ehhez nem járul hozzá. Vagyis ha a távoltartási határozat születik, az automatikusan elektronikus nyomkövetést is jelentene. A kezdeményezők szerint ezzel hatékonyabban védhetnék az áldozatokat, akik sokszor nem ismerik jogaikat, vagy a félelem miatt nem kérik a megfigyelést. Az év első 8 hónapjában a rendőrség több mint 13 ezer ideiglenes védelmi határozatot adott ki, és az éveleje óta 28 nőt gyilkoltak meg családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetekben. A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben, derül ki az OECD friss jelentéséből. Ez jóval magasabb a 14%-os OECD átlagnál. A jelentés szerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD-ben regisztrált 43%-os átlaggal. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségű fiatalok munkanélkülisége 2015 és 2025 között 6-ról 3%-ra csökkent. A magasabb végzettség a bérekben is megmutatkozik. A középfokúnál magasabb képzettséggel rendelkezők általában többet keresnek és nagyobb eséllyel dolgozhatnak otthonról. Feketébe öltözve tiltakoztak hétfőn országszerte a diákok a kötelező iskolai egyenruha bevezetése ellen. A szenátus már elfogadta az erről szóló törvénytervezetet, a végső döntést a képviselőház hozza meg. A javaslat szerint az állami iskolákban kötelező lenne az egyenruha, amelynek típusát helyben az egyes iskolák közösségei választhatnák ki. A kezdeményezők szerint az egyenruha csökkenteni a diákok közötti anyagi különbségek láthatóságát és az iskolai zaklatást. A diákszervezetek viszont ellenzik a kötelező vétételt, és kifogásolják, hogy nem vonták be őket a döntés előkészítésébe. Az RMDSZ a képviselőházban sem támogatja a tervezetet, és azt szeretné, hogy az egyenruha bevezetéséről továbbra is helyben a szülők, pedagógusok és diákok bevonásával döntsenek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán maradt térségünkben a változóan felhős égbolt mellett a száraz napos időjárás, a napsütést azonban a későbbiekben is zavarhatja a gomoly felhőzet. 17 fokot mérnek Csíkszeredában, ebből a reális hőérzet 15 foknak érezhető, a csúcsérték akár a 19-21 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: hol torlódik, hol szabad. Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre. Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: legváltozatosabb slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fun FM. És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

Tűztől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM. Yeah.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön átadják a forgalomnak a közel 6 kilométeres Kovárnicsi körgyűrűt. A terelőút az egyes országút forgalmának egy részét veszi át, így csökkentve a Prahova völgy egyik legforgalmasabb településén áthaladó forgalmat. A beruházás részeként hidak és egy mintegy 380 méter hosszú felüljáró is épült a Prahova folyó és a Ploiești-Brassó vasútvonal felett. A munkálatok 2023. novemberében kezdődtek, a beruházás értéke pedig meghaladja a 236 millió lejt áfa nélkül, értesült a MASZ-ról. Románia 2035-ig szeretne csatlakozni az euróövezethez, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A szakember szerint ehhez az országnak 2030-ig ki kell kerülnie a túlzott deficit eljárás alól, ezt követően ugyanis még több évre lesz szükség az euró bevezetésének előkészítéséhez. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az euróövezeti csatlakozás nem csak a költségvetési hiány csökkentése miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárulhat a román gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Nazare szerint Romániának hosszú távú gazdaságpolitikai célokra és szélesebb körű politikai konszenzusra van szüksége. Úgy véli, bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben olyan alapelveket kellene meghatározni, amelyeket a politikai ciklusoktól függetlenül is tiszteletben tartanak. Szigoríthatják a távoltartási szabályokat Romániában. A parlament előtt lévő törvény tervezet szerint a bántalmazók elektronikus megfigyelését akkor is elrendelhetnék, ha az áldozat ehhez nem járul hozzá. Vagyis, ha a távoltartási határozat születik, az automatikusan elektronikus nyomkövetést is jelenthetne. A kezdeményezők szerint ezzel hatékonyabban védhetnék az áldozatokat, akik sokszor nem ismerik jogaikat, vagy a félelem miatt nem kérik a megfigyelést. Az év első 8 hónapjában a rendőrség több mint 13 ezer ideiglenes védelmi határozatot adott ki, az éveleje óta pedig 28 nőt gyilkoltak meg családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetekben. A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD friss jelentéséből. Ez jóval magasabb a 14%-os OECD átlagnál. A jelentés szerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD 43%-os átlagával. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségű fiatalok munkanélkülisége 2015 és 2025 között 6-ról 3%-ra csökkent. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezné, és évente több millió lej megtakarítást hozhatna. A 21,68 millió lejes beruházás az ipari park területén valósulna meg, az önkormányzat több mint 10,5 millió lej önrészt biztosítana. A kivitelezésre 21 hónapot számolnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos idő, a továbbiakban is élénk széllel, amely helyenként ront a hőérzeten. 18 fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokra tehető a reális hőérzet. A csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, ismét csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 0-1 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 16-18 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.

0: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön átadják a forgalomnak a közel 6 kilométeres Kovárnicsi körgyűrűt, a terelőút az egyes országút forgalmának egy részét veszi át, így csökkentve a Prahova völgy egyik legforgalmasabb településén áthaladó forgalmat. A beruházás részeként hidak és egy mintegy 380 méter hosszú felüljáró is épült a Prahova folyó és a Ploiești-Brassó vasútvonal felett. A munkálatok 2023. novemberében kezdődtek, a beruházás értéke pedig meghaladja a 236 millió lejt áfa nélkül, értesült a MASZ-ról. Románia 2035-ig szeretne csatlakozni az euróövezethez, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A szakember szerint ehhez az országnak 2030-ig ki kell kerülnie a túlzott deficit eljárás alól, ezt követően ugyanis még több évre lesz szükség az euró bevezetésének előkészítéséhez. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az euróövezeti csatlakozás nem csak a költségvetési hiány csökkentése miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárulhat a román gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Nazare szerint Romániának hosszú távú gazdaságpolitikai célokra és szélesebb körű politikai konszenzusra van szüksége. Úgy véli, bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben olyan alapelveket kellene meghatározni, amelyeket a politikai ciklusoktól független is tiszteletben tartanak. Szigoríthatják a távoltartási szabályokat Romániában. A parlament előtt lévő törvény tervezet szerint a bántalmazók elektronikus megfigyelését akkor is elrendelhetnék, ha az áldozat ehhez nem járul hozzá. Vagyis, ha a távoltartási határozat születik, az automatikusan elektronikus nyomkövetést is jelenthetne. A kezdeményezők szerint ezzel hatékonyabban védhetnék az áldozatokat, akik sokszor nem ismerik jogaikat, vagy a félelem miatt nem kérik a megfigyelést. Az év első 8 hónapjában a rendőrség több mint 13 ezer ideiglenes védelmi határozatot adott ki, az éveleje óta pedig 28 nőt gyilkoltak meg családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetekben. A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD friss jelentéséből. Ez jóval magasabb a 14%-os OECD átlagnál. A jelentés szerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD 43%-os átlagával. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségű fiatalok munkanélkülisége 2015 és 2025 között 6-ról 3%-ra csökkent. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata, egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a Városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezné, és évente több millió lej megtakarítást hozhatna. A 21,68 millió lejes beruházás az ipari park területén valósulna meg, az önkormányzat több mint 10,5 millió lej önrészt biztosítana. A kivitelezésre 21 hónapot számolnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos idő, a továbbiakban is élénk széllel, amely helyenként ront a hőérzeten. 18 fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokra tehető a reális hőérzet. A csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, ismét csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 0-1 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 16-18 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
3: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Reklámot hallottak.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szentlőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a citrom kilója 5 lej 49 bani és az 500 g-os brokkoli 7 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: 2026. szeptember 29-én kedden reggel 8 és este 6 óra között javítási munkálatok miatt átmenetileg szünetel a vízellátás. Csíkszeredában a Szentlélek utcában a Cákattanya környékén, Fitódban, Csíkmincenten, valamint Csíkszentléleken. A vízellátás helyreállítását követően a csapvíz átmenetileg zavarossá válik, ami normális, és rövid időn belül megszűnik. Hiba bejelentést a 0-24 órás ügyfélszolgálaton tehet 0758-770-040.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. 90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön átadják a forgalomnak a közel 6 kilométeres Kovárnicsi körgyűrűt, a terelőút az egyes országút forgalmának egy részét veszi át, így csökkentve a Prahova völgy egyik legforgalmasabb településén áthaladó forgalmat. A beruházás részeként hidak és egy mintegy 380 méter hosszú felüljáró is épült a Prahova folyó és a Ploiești-Brassó vasútvonal felett. A munkálatok 2023. novemberében kezdődtek, a beruházás értéke pedig meghaladja a 236 millió lejt áfa nélkül, értesült a MASZ-ról. Románia 2035-ig szeretne csatlakozni az euróövezethez, jelentette ki Alexandru Nazare, ügyvivő pénzügyminiszter. A szakember szerint ehhez az országnak 2030-ig ki kell kerülnie a túlzott deficit eljárás alól. Ezt követően ugyanis még több évre lesz szükség az euró bevezetésének előkészítéséhez. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, az euróövezeti csatlakozás nem csak a költségvetési hiány csökkentése miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárulhat a román gazdaság versenyképességének erősítéséhez. Nazare szerint Romániának hosszú távú gazdaságpolitikai célokra és szélesebb körű politikai konszenzusra van szüksége. Úgy véli, bizonyos gazdaságpolitikai kérdésekben olyan alapelveket kellene meghatározni, amelyeket a politikai ciklusoktól függetlenül is tiszteletben tartanak. Szigoríthatják a távoltartási szabályokat Romániában. A parlament előtt lévő törvény tervezet szerint a bántalmazók elektronikus megfigyelését akkor is elrendelhetnék, ha az áldozat ehhez nem járul hozzá. Vagyis, ha a távoltartási határozat születik, az automatikusan elektronikus nyomkövetést is jelenthetne. A kezdeményezők szerint ezzel hatékonyabban védhetnék az áldozatokat, akik sokszor nem ismerik jogaikat, vagy a félelem miatt nem kérik a megfigyelést. Az év első 8 hónapjában a rendőrség több mint 13 ezer ideiglenes védelmi határozatot adott ki, az éveleje óta pedig 28 nőt gyilkoltak meg családon belüli erőszakhoz kapcsolódó esetekben. A romániai 18 és 24 év közötti fiatalok 23%-a nem dolgozik és nem vesz részt sem oktatásban, sem szakképzésben. Derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet az OECD friss jelentéséből. Ez jóval magasabb a 14%-os OECD átlagnál. A jelentés szerint Romániában a 25 és 64 év közöttiek mindössze 19%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, szemben az OECD 43%-os átlagával. Ugyanakkor a felsőfokú végzettségű fiatalok munkanélkülisége 2015 és 2025 között 6-ról 3%-ra csökkent. Több mint 11 millió lejes támogatásra pályázik Csíkszereda önkormányzata egy 1,6 megawattos napelempark és akkumulátoros energiatároló rendszer megépítésére. A beruházás a Városháza és a közvilágítás éves energiafogyasztását fedezné, és évente több millió lej megtakarítást hozhatna. A 21,68 millió lejes beruházás az ipari park területén valósulna meg, az önkormányzat több mint 10,5 millió lej önrészt biztosítana. A kivitelezésre 21 hónapot számolnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos idő, a továbbiakban is élénk széllel, amely helyenként ront a hőérzeten. 18 fokot mérnek Csíkszeredában, 16 fokra tehető a reális hőérzet. A csúcsérték 19-20 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos időjárás várható, ismét csökkenhetnek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet 0-1 fokra csökken, napközben a csúcsérték a 16-18 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

0: Hol torlódik? Hol szabad? Segítünk, hogy ne akadj el a dugóban, és jusson idő a kedvenc slágereidre! Csíkszereda és környéke közlekedése.
1: Október 1-től új indulással és új megállókkal bővül a csíki transz menetrendje. A 3-as járat autóbuszai Csibában, ezentúl a Szent Lőrinc kápolnánál, a csibai üzletnél, valamint a lovas íjászatnál is megállnak. Ugyancsak október 1-től új indulással bővül a Hargita fürdőre közlekedő 10-es járat hétköznapi menetrendje. A Pacsirta sétányról 9:30-kor, Hargita fürdőről pedig 10:30 előtt 10 perccel indul a járat.
0: Hogy simábban menjen az út, útinfó a 87,6-on. Ez a Fun FM. Vigyázzunk egymásra!

0: Fun FM rádió
1: bárhol, bármikor,
0: éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fan FM rádióban.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM.
2: Number one hit music station. Fun FM.
0: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: I'ma get you real good, and I betcha.
1: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Félig zene, félig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en. Fun FM. Number one hit music station.

A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.

0: Nudiszkó egy órában. Klasszikus alapok mai hangzással. A legjobbak, a legnagyobbak, a legismertebbek újra keverve. Nudiszkó a Fun FM-en.
1: Fun FM. Number one hit music station.
0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
2: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

Fültől fülig Fun FM. FM 87.6.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!
1: Fun FM Rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei.
1: Megállás nélkül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM.
0: Fülig zene. 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM rádióban.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobb.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: I don't wanna ever break away from you. Other life might go away. I need you in my life. Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fan FM Rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: Around the world.

velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: What's up? I'm Zedder.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Van FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Van FM.
4: Fülig zene.
3: Fülig zene.

0: si yo no lo aguanto.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
4: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
4: Fun FM

0: NFM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan. Bárhol jár.